Szóval hazaértem és felmásztam a hatodikra. Arcoma brakát kinyitottam az egész szagú betonosra, hogy galamszán jelentést kapjak, mikor hirtelen a cigarettám az ujjamra tekeredett. Lefelé nézve éjjel háromkor a kristály buborékok átszúr szíve mögött a stratoszféra ecsetlángja. Sóhaj fekete.

sem közényes előadás után fenyőasztalom sarkán fészkhez raktam az összegyűjtött és be nem fizetett számlákba. Csontjaim hegedülnek. Szemgolyam óra mutatója őszül a hajszálam a számpadok. Lefelé nézve a szökőkútba néha háromkor a kristályba bolygok átszúrt szíve mögött a stratoszféra esetlánkja még mindig ugyanolyan. Sóhaj fekete.

Jászminok hányás szaga, dinnyehéjak fölötti legyek mögött. Törbecsül a hajnal horizontjának véres tinta lovaglása. Pálafanfároktól zengő, tengerbörtös, sós, szentelt vizében szőkült hajad mögé ér.